Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Élet

0: under my skin. And I love you under my skin.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Ősszel az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének rendezvényén azt mondta, a veteránok véleményét és javaslatait figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig kell jelentést készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket is. Egy lányt ápolnak még kórházban a tegnapi pécsi baleset sérültjei közül. A pécsi sportiskola aerobik versenyzőit, edzőit és néhány szülőt szállító busz eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. A francia csapat 1-1-es döntetlen után 11

0: fő is fogadja. Itthon kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar, nagy területen megélénkül a szél. Délután általában 25-30, késő este 16-23 fok várható, 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint $2 millió fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Norah Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Grahamson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Norah Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Norah visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazz klubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Madara tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés sem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. A kormány elítéli a szabadkai zászló égetést, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a kormány számára, és gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán 2 szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amit később a városközpontban elégettek. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak, A szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a dohányzásmentes világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Az egyik legismertebb hazai program a Leteszem a cigit internetes oldal, amely részletes útmutatókkal segíti azokat, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Ma van a Nemzetközi Gyereknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a vasúttörténeti parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

make a bookend just to be man and wife.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Egy olasz jazzzenész, kiváló jazzzenész, trombitás, mondta egyszer, hogy a jazz olyan, mint egy pizza. Persze, hogy mihez hasonlítaná egy olasz ember, de valójában jót mondok, mert hogy bármilyen feltét teszünk rá, az alapanyag, a pizza tészta nélkül nem lesz pizza. De akkor ne hívjuk annak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok. Hallgassátok a kedvenc zenéimet.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Namény Krisztina. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Kármelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Kármelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt, majd a program közös ebéddel zárul. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma országszerte változatos programokkal várják a családokat. A többi közt nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenden jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a vasúttörténeti parkban óriás társasjáték és kirakó szórakoztatják a látogatókat, a pécsi zsolnai kulturális negyed pedig erre a napra ismét játszótérré alakul át. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el az emlékünnepről szóló törvényt, azóta május utolsó vasárnapján emlékeznek az elmúlt 1000 év magyar hőseire. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás, közölte a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is a megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők 59 embert láttak el a Puskás arénában, és 8 embert vittek kórházba a stadionból. Rajtuk kívül még mintegy 40 embert láttak el a város több pontján kialakított szurkolói zónákban. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint 1 méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Becslések szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, délután a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. A hőmérséklet általában 25-30, késő este 16 és 23 fok közt alakul. 12 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
0: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hard Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
7: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: You give your hand to me, and then you say hello.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nagyon szeretném időről időre a közönséget bevonni a koncertbe, a zenébe, és ne arra gondoljon is senki, hogy énekelni kell, főleg ne arra, hogy tisztán, hanem lesz ebben dobolás, lesz ebben kiáltás, sóhajtás, vagy a tenyerünket összedörzsöljük, így adunk hangot közösen. Természetesen, hogyha valaki nyitott, akkor énekelni is lehet majd egy ponton, de leginkább azzal szeretnék kísérletezni, hogy egy több száz fős tömeg, amikor összegyűl egy ilyen teremben, akkor hogyan tud akusztikailag hozzáadni a színpadon megszülető dalokhoz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Van benne egy klasszikusabb, egy kortársabb irány, egy gondolkozósabb irány, egy megfejtősebb irány. Van benne népi irány, ami különböző népi kultúrák zenéit használja, vagy legalábbis abból építkezik. Tehát elérkeztünk oda ma, hogy a legbefogadóbb műfaj most a világban, ahhoz képest, hogy ugye belegondolunk, egy rabszolga sorban lévő nép zenéjéből indult. Tehát egy elnyomásban lévő nép zenéje több mint 100 év alatt oda jutott, hogy ő az a legbefogadóbb műfaj. Tehát gyönyörű.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjában lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lukács Miklós trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hard Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madarat tolláról, embert.
5: Kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket látnak vendégül a Kármelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Kármelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A reaktortér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsjai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki nem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 front szakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg, 3 meghaltak. A héten ez volt a 3. akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly őszóta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légi csapásokban már több mint 200 meghaltak. Halálos bánya baleset történt Kínában. Egy illegálisan működtetett bánya omlott be Kína délnyugati részén. 6 emberre kett a létesítmény alatt, őket a mentők kimentették, de közülük 5 a kórházban életüket vesztették. A túlélő állapota stabil. A baleset okait még vizsgálják. Egy hete az ország északi részén több mint 80-an haltak meg egy súlyos szénbányászati szerencsétlenségben. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukós isak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. You wanna step into the party? Yeah! You wanna step into the party?

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hard Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton Őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Vinand Gábor hangja egy örök inspiráció számomra, és azt hiszem, hogy nagyon sokunk számára. Az Agent Spirituel című albuma egy nagyon mély és megrázó album Gadó Gábor szerzeményeivel, és ezt mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lukács Márton őrs, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hard Jazz Band, majd a Rapocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
2: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az improvizáció annyira megfogott, hogy tehát onnantól kezdve csak azt hallgattam reggeltől estig, improvizatív zenét, nyilván leginkább jazzt, de volt olyan, hogy hát már akkor több amerikai jazz standardet ismertem, és már alig vártam, hogy lemegyen a téma, és akkor jöjjön a szól, és akkor mindig az improvizáció, tehát ez abszolút beleörültem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz klubjával lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az énekesnő zenéjében az avant-garde jazz, a századforduló kabaré hangulata és a népzenei motívumok keverednek egymással. Régár című albuma, mely a koncert gerincét képezi majd, ezt a sokrétegű zenei és kulturális identitást bontja ki. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hard Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
3: 1, 2, 3.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Ez azért nem játék.
4: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Madar a tolláról, embert
5: kabátjáról.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
7: Hírek a Szakcsi Rádióban.
8: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Holnap reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán azt írta, mivel éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő, reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában keresi fel az államfőt. Magyar Péter még a választási győzelem után szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt és több közjogi méltóságot, május 31-i határidővel. Súlyog Tamás pénteken közölte, hogy a Velencei Bizottság szakvéleményét kérte a kialakult alkotmányos helyzet értékeléséhez. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. A Magyar Külügyminisztérium egyelőre nem közölt híreket a balesettel kapcsolatban. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tarz Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. A miniszter hangsúlyozta, gyűlölet helyett párbeszédre van szükség. A reaktortér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben erősítette meg a Nemzeti Atomenergia Ügynökség. A támadásban senki sem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. Ma az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tüzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. Halálos bánya baleset történt Kínában. Egy illegálisan működtetett bánya omlott be Kína délnyugati részén. 6 ember rekedt a létesítmény alatt, őket a mentők kimentették, de közülük 5-en a kórházban életüket vesztették. A túlélő állapota stabil. A baleset okait még vizsgálják. Kínában gyakoriak a bánya balesetek. Egy hete az ország északi részén több mint 80-an haltak meg egy súlyos szénbányászati szerencsétlenségben. 5 felépültek az Ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző korban eddig 246-an haltak meg. A Dunántúl nyugati felén több felé északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar, nagy területen megélénkül a szél. Holnap felhős idő lesz, néhány órás napsütéssel, sok felé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Hajnalban 10-19, holnap napközben 21-28 fok várható.
7: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etno Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket. Zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Majd ezt követően a Hard Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Siklós Kornél, dobos, előadó művész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Szia Máté, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Ugye a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertjén felléptetek a Lukács Márton trióval, utólag is nagy köszönet ezért, és egészen fantasztikus élmény volt, vagy egészen hihetetlen zenei világot tártatok elénk még abban a három számban is. Egy picit szerettelek volna kérdezni, hogy most, ha egyből belevághatunk ebbe, hogy milyen irányba tart a formáció, és milyen zenei világokban tapogatóztok, vagy kísérleteztek egyáltalán, hogy néz ki a zenekar jövője?
3: A formáció az, hál' Istennek, nagyon aktív. Folyamatosan alkotunk, gyártjuk az újabbnál újabb dolgokat, ötleteket. Az, hogy egy konkrét jövőképet vagy zenei irányt meghatározzak, az nehéz, mert nagyon képlékeny. Tehát általában Marci írja a dolgokat, és ezek a próba terembe utána egy közös alkotó munkán keresztül érik el azt a formájukat, amivel utána később a hallgatók találkozhatnak. Úgyhogy így nehéz lenne meghatározni egy új irányt. Az biztos, amiről már beszélgettünk, hogy a jövőben még nagyobb fókusz szeretnénk tenni arra, hogy egy jobban definiálható zenekari hangképet, tehát hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki külön hogy szól, meg milyen effekteket használ, stb., hanem ezt összegyúrjuk egy hangképpé igazából, és egy zenekari hangképbe gondolkozzunk, nem pedig hangszerre osztva a dolgot, és az biztos, hogy ebben a hangképben nagyobb szerepet fog kapni a különböző, mondjuk úgy, elektronikus hangszíneknek a használata. Úgyhogy ez egy cél, meg egy út, aztán az is lett, hogy ebből se lesz semmi.
2: De abban biztos vagyok benne, hogy azért valami lesz ebből.
3: Mármint úgy értem, hogy nem a új anyagból, hanem a koncepcióból.
2: Ja, persze, szóval de valami izgalmas egész biztos, hogy valami új egész biztos, hogy születik belőle, amit szintén nagyon várunk már, így rádió tekintetében is, meg én személyesen is. Egy picit utazzunk vissza a te zenei utadnak a első, mondjuk így, mérföldkövéhez, ha meg lehet ezt határozni, mégpedig engem az első nem is feltétlenül jazzhez kötődő, hanem úgy egyáltalán zenei élmény érdekelne, hogyha van a te életedben egy ilyen, ami felidézhető.
3: Van több is. Vannak nagyon korai zenei élmények, mert édesapám zongorázik, és így a zongorával kapcsolatban, meg amikor ő aktívan gyakorolt otthon, én is zongorával kezdtem így a zenei pályafutásomat. Az a zenei élmény viszont, ami így a dobolás felé irányított, az az, hogy én viszonylag későn, olyan 16 éves koromban kezdtem el dobolni, ugye egyáltalán, és rá egy-két évre akadt be, hogy én akkor ezzel szeretnék foglalkozni főállásban, és az megvan konkrétan az a pillanat, hogy ültem a szobámban, és hallgattam egy Csikóra Electric Band koncertet, amin a North Sea Jazz Festivalon játszottak, és nem is tudom, valahol a műsor elejéből az első egy-két nótánál így néztem a Dave Weckelt, ahogy dobol, és ott így beakadt, hogy na ez az, amit én csinálni szeretnék, és hál' Istennek ez annyira nagy hatás volt, hogy ez azóta is kitart, és azóta is elő szoktam szedni azt a koncertfelvételt, és ugyanannyira inspirál, mint akkor.

0: Ez a 16 év, ez nem egy viszonylag késői becsatlakozás mondjuk egy hangszerbe?
1: De nevezhetjük annak.
0: Nem voltak kétkedők, vagy akik megpróbálták egy picit lebeszélni erről, hogy hát azért jó persze, de most ebbe belevágni. Pont akkor ugye az ember hamarosan eldönti, hogy mi lesz belőle, persze jó korán, igen. De hogy akkor egy új hangszert behozni?
1: Hát nem igazán tudom. A legnagyobb kétkedő aztán saját magam voltam, mint általában ez lenni szokott. De hál' Istennek szüleim nagyon támogatóak voltak, és a mai napig azok az én terveimben, úgymond, és nem tudom, tehát nem volt ennek egy ilyen közvetlen vízhangja, nem ért igazából se onnan, hogy ebbe már késő így belefogni, vagy ilyesmi, meg nagyon, nagyon elkötelezett voltam, és vagyok is ezzel kapcsolatban, úgyhogy...
0: De amikor megérkezett ez a hangszer nagyjából 16 éves korodban, akkor ezt egyáltalán hogy kell elképzelni? Mondjuk, mikor ültél először dobfelszerelés mögé?
1: Hát a legelső alkalom, én szerintem az volt, amikor még zongorázni jártam a Gödöllői Chopin zeneiskolába, és ott volt egy ilyen zenei nyári tábor, és az nekem így az első ilyen élményem a hangszerrel, hogy ott beszabadultam az ütősterembe, és emlékszem, hogy ott eltűntem órákra. Tehát, hogy kerestek is, hogy hova lettem, meg nem tudom, ott a nyári tábor közben, és az nagyon nagy élmény volt, és még ezt hozzá tudom csatolni az előző kérdésedhez is, hogy mi volt ilyen meghatározó élmény, hogy az a teljes idővesztés állapota. Tehát amikor az ember így belezoomol valamibe, és azt se tudja, hogy mivel mennyi időt tölt el, úgyhogy akkor találkoztam először ezzel a hangszerrel. Meg nyilván zörögtem kisebb koromban ilyen mindenféle dobokon, edényeken, stb. Úgyhogy ez a része is megvolt.
0: De azért az is érdekes, hogy azt mondod, hogy ez nagy hatással volt rád ez a felvétel, amit hallottál, vagy láttál, és hogy eldöntötted, hogy akkor neked ez, de hát azért ebből nem következik automatikus.

nem volt, tehát fejlődtem, haladtam előre, és ez a haladás élmény, ez még több belefektetett munkára tudja késztetni az embert, még több gyakorlásra emelé jönnek a pozitív visszacsatolások és a többi, úgyhogy nem tudok egy-egy ilyen nagyobb pillanatot felhozni, de talán még annál az én gondolkozásom alapján többet is ér az, hogy belekerültem egy olyan flow-ba, ami így éveken át igazából, hogy még többet, még jobban akarom, még többet akarok tudni, és direkt ezt az akarom szót használom, mert ez az ilyen gyermekded akarás, és ez szerintem nagyon, nagyon fontos, főleg hangszernél, hogy ez jelen legyen.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Mennyit segített az, hogy egyébként zongorázni már zongoráztál előtte, sőt, hát akkor elég komolyan, hogyha táborok, stb.
2: Igen, hát segített, tehát ez nyilván jó, hogy az embernek már van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy kell hangszer körüli dolgokat elsajátítani, mert ez is az ilyen tudás elsajátítás, ez szerintem nagyon rutincentrikus is tud lenni, úgyhogy ez jó, hogy ebben már volt valamennyi előéletem, meg annak örülök, hogy én se, hogy hívják, Csikóra Electric Bandet hallgattam 14 évesen, nem tudom, ez is így a körül kattant be, ez a fajta fúziós jazz vonal, meg ennek a szeretete, meg a jazz rocknak a szeretete, amikor nagyjából így a dobolás, de ami szerintem nagyon nagy, nevezzük előnyként előny volt, az, hogy nagyon-nagyon jó felvételeket hallgattam nagyon pici koromban. Csomószor nem önszántamból, hanem mert édesapám berakta a kocsiba, de hogy mondhatjuk úgy, hogy én Frank Zappán, LGT-n, Rolling Stones-on, Csikórán, meg Keith Jarrett-en ilyen dolgokon szocializálódtam, és azt szerintem azért előny, mert hogy ez kinyitotta a fülemet már nagyon korán, és úgymond felkeltette az érdeklődésemet, meg a kíváncsiságomat ilyen dolgok iránt, és ez szerintem nagyon szerves része volt annak, meg része annak, hogy én zenei pályára kerültem.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Mi következett ezután, hogy megismerkedtél a hangszerrel, és beleszerettél, vagy elindult ez az akarom folyamat, vagy ez a periódus, utána kellett keresni mondjuk egy tanárt, vagy akkor mi volt a következő lépés?
2: Igen, abszolút tanárkeresés. Én először 2 évig jártam dobóené, vagy egy másfél-két évig körülbelül a Rékasi Attilához, aki ő abszolút egy fantasztikus metal dobosa, Subscribe-nak a dobosa. Nagyon szerettem hozzájárni, és nagyon jó élmény volt hozzájárni, mert vele kapásból zenét tanultunk. Tehát én oda kerültem hozzá dobolni, még a Roland Zenegaléria zeneiskolaként működött a hely, ott a Nyugati pályaudvartól nem messze, ahol csinálták ezt a zeneiskolát, és ott az volt, hogy voltak bemutató koncertek, oda kerültem hozzá dobolni, és azt hiszem, egy 2-3 hónap múlva már egy bemutató koncerten kellett dobolni egy YouTube nótát, tehát, hogy egyből zene felől közelítettük meg a zenét, és vele végig ezt csináltuk. Most ez nem baj, hogy nem jazz van, hanem stb. Akkor is szerettem, azóta is szerettem ezeket a zenei irányokat is, és nagyon jó élmény volt színpadra kerülni, félelmetes is azért, hogy az ember pár hónapja játszik egy hangszeren, és már ilyen helyzetben is meg kell mozdulni. Ő volt az első, aztán amiután még jobban bekomolyodott ez az egész dobolás dolog, utána kerültem Szende Gáborhoz. Tőle vettem magánórákat jó sok évig, és ő nekem nagyon meghatározó tanár. Attila is, meg igazából az összes tanárom, de Gábor kifejezetten meghatározó tanár az én életemben.
1: Az, hogy akkoriban a jazz, gondolom, egyre meghatározóbbá vált az életedben, az azt is meghatározta, hogy milyen zenei barátságok szövődtek az életedben?
2: Tehát, ahogy az ember így mozgolódik, érdeklődik, oda kerül olyan iskolákba, amik ezzel foglalkoznak, összesodródik koncerteken, meg mindenhogy az életbe emberekkel, igazából van ennek egy ilyen gravitációs mezeje, hogy így bevonzátok egymást, meg lesz a közös érdeklődés, stb. Úgyhogy szépen fokozatosan nyilván egyre több hasonló érdeklődési körrel rendelkező ember gyűlik, úgymond körén, vagy azok köré, akiket ez érdekel. Úgyhogy ez megvan, ez a folyamat szerintem akarva, akaratlanul, és ez egy nagyon-nagyon jó része az egésznek.
1: Inkább még az is érdekelt volna, hogy kitartottak-e melletted olyan régi barátságok, akik mondjuk abszolút nem tudnak mit kezdeni a jazz zenével.
2: Abszolút. Meg én nagyon-nagyon nyitottnak gondolom magam zeneileg, tehát hogy ez a jazz zenei, tehát váltás úgymond a jazz zenére, én ezt nem is így fogalmaznám meg, hanem ez még egy zenei kapu, a többi zenei kapu mellé, ami kinyílt nekem akkor, és én ugyanúgy hallgatom azokat a dolgokat, amiket akkor hallgattam, és próbálok gyűjteni még több dolgot, és nyitni egyre több ilyen zenei kaput, mert ez amúgy egy ilyen rájövetel volt nálam, hogy én úgy érzem magam komfortosan zeneileg, hogyha tudok, nyilván mindenki tud, de hogy érted, hogy tudok sok mindent hallgatni, tehát hogy ez a kapu, ez nem úgy nyílt ki az én életemben, hogy ami előtte volt zenéleg, az bezárult, hanem egy plusz ajtóként ide szeretnék kiukadni.

0: ha létezik is ilyen alfaj, vagy létezik ilyen besorolás, hogy jazzdobos, akkor te például ezzel ellen tiltakoznál is, hogy téged így nevezzenek?
1: Hát az mindenki úgy hív, hogy szeretne igazából.
0: Csak
1: Ez
0: ez
1: egy kicsit
0: sokaknak egy
1: olyan.
0: skatuja.
1: És skatúja, most ez nem tudom, lehet, hogy tiltakoznék adott szempontból, mert hogy akkor nem leszek elhívva a rockzenekarba, hogyha meg vagyok idézőjelve bélyegezve jazznovosnak, de hogy egyik oldalról persze jelenthet ez ilyen skatuját, és másik oldalról egy úgymond egy nagyon szép titulust is, tehát hogy ezek olyan dolgok, hogy ez úgy tudja látni ezt az ember, ahogy nézi. Tehát, hogy én nem tartok ezektől a dolgoktól. Ha magamat kéne így definiálnom, akkor inkább egyszerűen annyit mondanék, hogy dobos pont emiatt, mert én úgymond ismerem a magam nyitottságát, és ezért nem tudnám így bátran rámondani azt, hogy na én jazz dobos vagyok, mert hogy engem annyi minden érdekel, hogy ezért.
0: És ez egy tévhit, hogy a jazz dobolás amúgy a dobolásnak valamelyest egy ilyen csúcsa.
1: Szerintem ez egy nagyon szubjektív dolog.
0: Mert sok rock együttesben szokott lenni, hogy hú, a dobosuk az egy jazz dobos, és akkor az, tehát mint hogyha visszafele működne, hogy a jazz dobos mindent el tud dobolni, de egy rock együttesben a dobos nem biztos, hogy be lehetne tenni.
1: Igen, szóval ezek szerintem sztereotípiák, amik lehetnek pozitív vagy negatív
0: Nemű.
1: töltetűek is, de hogy ez tényleg ez egy annyira szubjektív dolog, hogy így rámondani valamire, hogy jó, az én szerintem ez egy nagyon, nagyon bátor dolog így zenén belül, mert nem feltétlen az a mérvadó, amit, hát ezt inkább hagyjuk, ezt a mi a mérvadó, meg mi nem. Szóval szerintem rámondani valamire, hogy ez egy jó dolog, az egy nagyon bátor dolog, mert egy rendkívül szubjektív dologról beszélünk, hogyha művészetekről beszélünk.
0: Mi volt az első formáció, ami meghatározó volt az életedben, amikor úgy érezted tényleg, hogy na, ez most egy jó kis csapat, amibe kerültem?
1: Hát még nagyon fiatalon játszottam nagyon, nagyon dzsunga punk zenekarokba. Azt
0: Nagyon helyes.
1: őszintén élveztem, azt nagyon-nagyon szerettem.
0: De ez mikor volt, amikor a subscribe-os időszak
1: Aha,
0: volt?
1: a körül, igen. Azt nagyon szerettem, az egy nagyon jó feeling volt.
0: Akkor mik határozták, mert most már kíváncsi vagyok, tehát akkor kik voltak amúgy ebben az irányzatban, akiket nagyon szerettél, vagy milyen jellegű volt a zene, amit játszottatok?
1: Ez nehéz, igazából ilyen punk rockot játszottunk, meg ilyen HC-szerű dolgokat, amiket én akkor nagyon élveztem. Nekem ez az egész punk rock szeretet, stb. Ez elindult a Sex Pistols-szal, meg aztán később ilyen zúzósabb dolgokkal, mint az Exploited, stb. Azokat én nagyon szerettem, meg a mai napig szeretem. Meg az életemnek valamilyen formában részei, meg ez a fajta zene szeretet része. Az visszakanyarodva a kérdésre, az nagyon meghatározó volt, azokat szerettem, azokat a zenekarokat, ahol akkoriban megfordultam. Aztán később, ugye nekem is, mint minden zenésznek, a Covid a szétzilelte egy kicsit így az építkezésem, és az pont akkor jött, amikor én elkezdtem járni a Kőbányai Zenei Stúdióba, és először tanultam intézményes keretek közzenét, és kezdtem napi szinten találkozni zenészekkel. Nekem pont abban az időszakban jött a Covid, úgyhogy ott volt egy pár éve, még nem volt semmi aktivitás, így zenekari szinten. Aztán utána az első olyan zenekar, amivel így kifejezetten aktívan játszottunk, az a Pandora projekt volt, egy popzenekar, és az nagyon meghatározó volt, mert ott közös turnét csináltunk a Margaret Island-del, tök jó helyeken megfordultunk, azt nagyon élveztem.

0: Mi az a zenei híd, ami elvezet egészen mondjuk a Lukács Márton trióval?
1: Hát Marcival a Zeneakadémián találkoztunk a jazz tanszakon, és igazából ott alakult ez az egész dolog. És én most sokat beszéltem ugye punk zenekarokról, meg könnyű zenei dolgokról, de hogy amúgy a jazz az így végig ott volt, meg voltak próbálkozások, meg ez az összeülünk zenélni másokkal, stb. Utána a jazz tanszakon nyilván ez még nagyobb aktivitást mutatott, amikor elkezdtem oda járni, úgyhogy ez így végig kísérte, csak amióta Marcival játszom, talán azóta az utóbbi 3 évben koncertezés szinten, meg próbálás, meg alkotói munkaszinten azóta igazán aktív a jazz vonal.
0: Neked ez segítség, hogy te is tanultál zongorát abban, hogy megértsd a Marcinak a zenei gondolkozását, vagy inkább sokszor még akár ellene is tudsz szegülni?
1: Konfliktus az semmiféleképpen nincs köztünk. Hát igazából ő zongorázik, én dobolok, és így
0: hát jó,
1: megvan
0: persze,
1: az összhang.
0: Hát igen, de ő nem dobolt előtte, nem?
1: Ja, ő nem dobolt előtte, de hogy én meg, tehát hogy zongoráztam előtte, de hogy így.
0: Ez hát nagyon értő sok zongor. Hát azért ezt én ebből a történetből, vagy azért aki ilyen hosszú éveken át, oké, hogy ezt a most már a dob, de azért szerintem ez fontos, hogy mondjuk nem totálisan csak a legalapabb szinten érted, hogy ő mondjuk mit hoz zongorán, vagy milyen ötleteket, hanem azért azt azért arról van egy gondolatod, vagy el tudod helyezni.
1: Van, de én amúgy ezen még soha nem gondolkoztam. Tehát, hogy még nem volt ilyen szituáció, meg tényleg azért nálam a zongora az úgy volt jelen az életemben, hogy az embert járatják a szülei zeneiskolába, és akkor stb. Tehát, hogy én nem mondanám azt, hogy mondjam, piacképes szintre vittem ezt a hangszert, vagy ilyesmi, hanem ez jelen volt az életemben, nagyon sokat hozzátett, de hogy semmi esetre se lettem zongora kritikus.
0: Milyen energiákat visztek ti ebbe a projektbe, mert mondod, hogy ennek a gyakorlati folyamata, hogy a Marcihoz esetleg valamilyen zenét, amit ő közben már kigondolt, vagy ez, amit szerzett, de hogy hogyan áll össze itt a zenekarnak most a 3 szereplőből ez az egészen különleges zenei világ, amit aztán ami megteremtődik akár koncerteken, vagy albumokon. Hogyan lehetne egyáltalán leírni a 3 különböző zenésznek a gondolkodásmódját?
1: Hát Marcia Gerinc az egyértelmű, ő így aki komponál. Nagyon változó az, hogy mennyire konkrét dolgot komponál. Tehát vannak vázlatszintű koncepciói, meg vannak nagyon konkrétan megírt koncepciói, és igazából mi ezeken belül, a koncepciókon belül nyújtózkodunk, meg nézzük azt, hogy mi hogy működik. Általában Marci mindig előre elküldi az ő koncepcióit, azon mi egy picit gondolkozunk otthon, aztán összeülünk, és megpróbáljuk úgymond kibogozni azt a nagy ötletcsomót, ami így összeáll 3-unkból, ami hát általában sikeres, és megtaláljuk a közös nevezőt, de ez abszolút egy ilyen, nyilván a nagyon konkrétan megkomponált dolgoknál nem, de ahol egy kicsit több terünk van, ez egy abszolút egy közös ötletelésnek a folyamata, amire abból megszületik egy dal, úgymond.
0: És lehet definiálni egyáltalán, vagy érdemes a zenekarnak a zenei világát, vagy a hangulatát?
1: Én progresszív jazznek szoktam nevezni, de nehéz ilyen nagyon konkrét definíciót találni rá, hogy mi is, amit mi csinálunk. Én mindenféleképpen személy szerint ezt egy előremutató dolognak érzem, így, hogy benne vagyok a folyamatban. Úgyhogy hát így igyekszünk bátorságot szerezni ahhoz, úgymond, hogy újat alkossunk, ami ma már nagyon nehéz. És azt tudom, hogy ez cél, és ezért szoktam én ezt progresszív jazznek hívni. Aztán nem tudom, nehéz definiálni, mert ez egy nagyon nagy zenei egyveleg, amit mi így játszunk, megcsinálunk.

0: Mennyire van helye az improvizációnak egyébként a zenétekben, a kötött formák ellenében?
1: Nagyon, nagyon. Kétszer még nem volt ugyanúgy eljátszva műsor vagy szám, én szerintem. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy teret ad ez a zene. Marha nehéz benne improvizálni csomószor, mert ugye nagyon kötöttek a formák, meg úgymond az egész zenei szövet, amin belül mi mozgunk, az sokszor nagyon komplex. Úgyhogy emberpróbáló dolog tud lenni, hogy ebbe kényelmesen improvizáljunk, de mindenféleképpen cél, meg mindenféleképpen a kompozíciók nagyon jók, én nagyon-nagyon szeretem őket, de hogy oda akarok kiukadni, hogy szerves része az, hogy éppen a pillanat mit szül zeneileg, és azért ez egy trió összjáték próbál lenni minden esetben, vagy hát mindig az a cél, hogy ez egy trió összjáték legyen, és ezt improvizáción keresztül tudjuk elérni a leginkább.
0: És nálad ez problematikus, hogyha ezt egy lemezre kell rögzíteni, ugye szóba került már Marcival is, hogy majd terveztek újabb nagy lemezt, és hogy akkor ott egy végleges formában kerül megörökítésre végül is adott szerzemény, és onnantól már attól nem lehet eltérni.
1: Nehéz abszolút, hogy amikor elmegyünk stúdióba, hogy melyik téket használjuk véglegesen, de én igyekszem úgy megközelíteni ezt a dolgot, hogy ezek a számok, amiket tegyük, azt játszunk évek óta, azok mindig formálódnak. És mondjuk az első nagylemezt, amit felvettünk, én azt pontosan ugyanannyira szeretem azokat a felvételeket, mint ahogy ma megközelítjük a számot. Most elsősorban a megközelítésről, meg az egész nótának az átalakulásáról beszélve. Én mindkét verziót szeretem, mert ez az időbeni eltérés, meg a számnak úgymond az alakulása, az így kifejezi azt is, hogy mi hogyan változunk zeneileg és emberileg. Szóval én úgy állok ezekhez a stúdió felvételekhez, hogy az egy aktuális lenyomat, és az nem lesz attól jó vagy rossz, hogy ezt ott abban a pillanatban megörökítjük, hanem az kifejezi azt, amikor elkészült ez a szám, hogy mi emberileg és zeneileg éppen mikbe voltunk.
0: Teljesen világos. Ha egy picit előre tudsz tekinteni, akkor mik azok ami időpontok, vagy akár koncertek, ami rátok vár a nyáron, és egyébként még az is érdekel, hogy más formációban láthat-e majd téged a közönség.
1: A Lukács Marci trióval június 11-én fogunk játszani először a Dunyi nyitott műhelyben, aztán június 28-án fogunk részt venni a Budapest Jazz Fest rendezvénysorozat valamelyik színpadán, úgyhogy velük ez a két legközelebbi koncert. Azon kívül, ahol még engem láthat a nagy közönség, hát...
0: Hát, hogy visszatérsz esetleg még vagy pop, vagy punk, vagy bármi olyan rockosabb vonalakra egyébként még pluszban, az is érdekel, vagy ha esetleg a jazzen belül kalandozol más irányokba, de ez tényleg csak akkor, hogyha van.
1: Most
0: ilyen.
1: Ezt a kettő koncertet nevezném meg, mert van egy-kettő dolog, de játszom még a... Ahol aktívan főállású zenészként játszom, ez a This Must Be Love nevű zenekar, ami abszolút egy rock zenekar. Én azt nagyon élvezem, velük aktívan dolgozunk, adjuk ki a különböző zenei anyagokat, az egy nagyon jó társaság. És ami most nagyon érdekes az én életemben, hogy itt nem én vagyok az első számú dobos, de aki első számú dobos, az egy nagyon jó barátom, és engem szokott hívni, hogyha ő nem ér rá adott koncertekre, egy Flows nevezetű projekt, formáció, ami abszolút elektronikus zenén alapul az egész megközelítés, és ott én ilyen hibrid cuccot használok, tehát nagyon sok elektronikus elem van beleépítve a dobomba, ami most nekem nagy kihívás volt az utóbbi időben, hogy ezzel az egész világgal megbarátkozzak, de úgy érzem, hogy elindult a folyamat, és nagyon izgalmas ilyen dologba is részt venni, amikor nem csak akusztikus elemeket használ az ember, hanem egy elektroakusztikus cuccon játszik.
0: Zárásként azt még hadd kérdezzem meg, hogy most kik azok, akik jelenleg nagy inspirációt jelentenek neked zeneileg?
1: Dobosok közül, aki mostanában nagyon foglalkoztat és nagyon inspirál, Youssef Dace, illetve Yaris Jokli. Nekik nagyon-nagyon inspirál az a zenei világ, meg az a fajta zeneiség, úgymond, amit ők képviselnek. Magyar előadók szintén az utóbbi pár évben a New Fossils nekem nagyon-nagyon inspiráló társaság, és nagyon szeretem az ő munkájukat.
0: Hát most belőlük töltekezel akkor.
1: Igen. Abszolút. Meg dobosok közül még Naismith nagyon-nagyon inspiráló számomra az utóbbi időben. De ez mindig változik, hogy ki mennyire, meg milyen értékben.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk meg, hogy megtudtunk sok mindent rólad is, meg a különböző formációkról, akiket azért szerencsére láthat akkor majd a közönség nyáron, akkor a Lukács Márton trión kívül is kereshetnek téged, de velük mindenképpen már júniusban is, és aztán gondolom majd úgy is később meg még, ami adódik.
1: Így igaz.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Siklós Kornél, dobos, előadó művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Francia sanzonok és magyar népdalok mágikus összefonódása egy igazán különleges koncerten. Budapest a Modern Jazz Klubjával lép színpadra formációjával, Isabella Cosanelli június 12-én. Az egyik legjellegzetesebb és markánsabb magyar énekhang újra elvarázsolja közönségét a fővárosban. Június 6-án este Budapest klasszikus jazzklubjában ad koncertet az Urbán Orsi Group. Az énekesnő művészetének egyik jellemzője, hogy sokféle irányzatban is nagy magabiztossággal kalandozik, így a swingtől a big band zenén át a latin muzsikáig minden műfaj bemutatásra kerül. Az idén kerek évfordulót ünneplő kiváló nagybőgő művész jubileumi koncertsorozatának újabb állomásához érkezik. A 60. születésnapját februárban betöltő Egri János június 18-án Pécsen ad koncertet kvartett formációban. A vérbeli All-Star felállásban a basszus hangszerest fia, Egri János Junior, Sosó Lakatos Sándor, valamint Pecek Lakatos András kíséri a színpadon.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
5: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertje hallható. Közreműködik Orbán György és Baló István.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Lukács Miklós Trió 2014-es koncertjét hallották. Közreműködött Orbán György és Baló István. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2014. március 19-én.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Hot Jazz Band, majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertje hallható. Közreműködik művészeti vezetőként Bényei Tamás, valamint Wolford Benjamin, Dénes Ábel és Kis Tamás.

kedves vendégeink, szeretettel köszönjük mindenkit színpadon a Forró Jazz Banda, angol nevén Hot Jazz Banda, nevem Bényei Tamás. Bemutatom a zenészeket, harsonán játszik Kovács Tamás. Klarinetten és szaxofónon közreműködik Fodor László. Gitározik és banjozik Szabó Lóránt. Nagybőrön játszik Juhász Zoltán. A dobok mögött Galbács István.

Nagyon szépen köszönjük a bátorító tapsokat. Mivel jazz koncerten járunk, ezért a szólókat is nyugodtan meg lehet tapsolni, főleg ha én befejezem. Nos, hát egy olyan dalocska következik, melyet azt hiszem, hogy bátran mondhatjuk, hogy a hot jazzben tette igazán népszerűvé. A rendszerváltás után kezdték vetíteni a régi magyar filmek tömegeit, és itt egy Lovagias Ügy című filmben hangzik el a Bankban nincsen betétem.

Szintén elhangzott dalocskák a 20-as évek hangszerelésében születtek meg előadásunkban, azonban most következzék egy 40-es évekbeli stílus, mégpedig a Dixieland újra éledése. Ebben a stílusban adunk elő egy magyar számot, mégpedig ezem a Mihály dalát, az Egy kicsit angyal legyen.

Kedves hölgyrajongóimnak szeretném most a segítséget kérni. A következő dalban rólam lesz szó, egy jóképű fiúról, aki jazzt énekel a hölgyeknek, a szerelmének, és ovációban kéne kitörni egy bizonyos ponton. Szól a gong, hangja fent, és ezer női szem két szememben néz, ilyenkor sikolyok hagyják el különböző női ajkakat.

Következik akkor egy fürgép dalocska, Fényes Szabolcs tollából, a Maja című operettből, itt a Luxus vonat.

Nemrég csatlakozott zenekarunkhoz, Kovács Tamás, nagyszerű pozanosunk. Vele kezdjük a következő dalt, mely egy jiddis népdalból lett átírva, és a jazz korszakban mindenki ismerte, játszotta. A címe By Mir Bist Du Schön, szerintem te szép vagy.

És pedig egy nagy kedvencem következik, saját szerzeményem. Ez az egyetlen dal, amit írtam egész életemben, de tudnék még másik százat is írni. A dal egy kicsit a hazaszeretetről is szól, meg a aktuális barátnőről.

És akkor most ismét megcsillantjuk érektudásunkat a három szólamban. A 125 éve született Ábrahám Pálnak ismét egy dala. A címe Gyúgyó. Ez egy tánc. Nem tudom, hogy táncol-e valaki Gyúgyót, majd megmutatom, hogy milyen.

Kedves vendégeik, ez volt tehát a Forró Jazz Banda, angol nevén Hot Jazz Band. Harsonán játszott Kovács Tamás. Klarinetten és szaxofónon közreműködött Fodor László tanár úr. Gitározott és banjozott Szabó Lóránt Punor. Nagybögőzött Juhász Zoltán, Zoli. Dobolt Galbács István, Tibor. Szerény személyen Bényei Tamás voltam, és a Teddy de Tedodával búcsúzunk.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Hard Jazz Band majd a Rabocki Balázs Kvartett koncertjét hallották. Közreműködött művészeti vezetőként Bényei Tamás, valamint Wolford Benjamin, Dénes Ábel és Kis Tamás. A felvételek az A38 hajón, valamint a debreceni Békástónál készültek 2017. november 7-én és 2017. augusztus 5-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.